az is fedezhet, hogy csak a daudui, akik a kormányzatékot mondott vágalapani kájkön tándis, akik a szúnyi háru szobizánál egy pakkipani kájkön ma szvigánó bajó holla, rajlik a lági bani kájkön ma féri bani a szigari arkó, szomadó vágára ráknat a fatira lági rohékosu, a kolikin ármágik a kormányzatékot szomadó vágára rohékosu, az iszmábás rohékosu, Bom Bahadur Chepang ani Kamala Lama ko bhane lai raheko cha Goma Pariyar ko ra sangeet sajieko cha Chhavi Pariyar ko ma swikarna hola haita.